0: Fájlos, jó, akár. Fájlos, are you available for tech work?
1: I can be.
0: Request you en route to Benham and Indiana for 504 for tech work.
2: Simple. Raymond 2486, 10.2.
3: 2436.